0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hajtóvadászat indul az ittas sofőrök ellen, veszélyesek a gombelemek, sok gyermeket kell műteni. Felhős, napos, 22-27 fok, ilyen idő vár ma ránk. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a tegnap hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút kér. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Hein Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldalon. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Évezd, hogy látszagos érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: Best FM, a legjobb zenét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Hosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Munkát adott a tűzoltóknak a csütörtök hajnali. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Kezeljük a helyén gyermekünk értékelését. Tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina, intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Vármegyénkben a tanévvégi bizonyítványosztás a legtöbb iskolában június 19-én pénteken lesz. Megközelítőleg 29 ezer diák kap évvégi bizonyítvány térségünkben. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Sorra riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat csütörtökön a korahajnali óráktól kezdve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A térségen átvonuló heves zivatar miatt több helyen kidőlt fák akadályozták a közlekedést és veszélyeztették az épületeket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három fő helyszínen avatkoztak be a szakemberek. Jász-Felső-Szentgyörgy külterületén egy úttestre dőlt fa zárta el az utat, amit a jászberényi hivatásos egységek távolítottak el. Tiszafüreden egy bölcsöde udvarán tört ketté egy nyírfa, míg Abátszalókon egy nagyméretű ecetfa dőlt rá egy lakóházra. A műszaki mentést az önkormányzati tűzoltók gyorsan elvégezték, az ingatlanban nem esett komolyabb kár. Egy héten belül 4 gyerek került a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő. Idén 630 páciensük volt, akiknek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónak.
3: Előbbében fennakad idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakemberei arra kérik a szülőket, hogy különös figyelmet fordítsanak a gombelemek biztonságos tárolására. Nem maradhatnak az illegális tégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos tégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. A vízügyi szakemberek a jövőben minden illegális építményt elbontanak a vízpartról. Lezárták a gyalogos és kerékpáros átvezetést a szolnoki Szent István-Tisza hídon. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Büfékocsikat, food truckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági hígiéné problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzés időbetartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókörök már nem juthat el.
1: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfiszálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előrehaladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Megkezdődött a próbaüzem a felújított szolnoki tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
5: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség, a kettő között is egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltatóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
6: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni. A legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabb, de továbbra is alapvetően kellemes nyár elejé időjárás várható térségünkben. A különböző előrejelzések alapján egy gyengébb lehűlés érkezhet a korábbi meleg idő után. Ezért a hőmérséklet néhány fokkal visszaesett a hét közepén tapasztalt értékekhez képest. A nappali maximumok jellemzően 20 és 25 fok között alakulhatnak. A légmozgás időnként megélénkülhet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, így június 13-án szombaton. Bekészítettem már például a Wickfieldet a Saturday Night-tal, na meg a Dark Souls-t, ugyanis övéké lesz az indulás. A Barbara Streisand-nel kívánok mindenkinek kellemes reggelt és jó rádiózást.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a No Doubt és a Just the Girl. Szép reggelt kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, június 13-a van szombat, a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans-t, amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a magyar feltalálók napja, ugyanis Szent Györgyi Albert biokémikus 1940-ben ezen a napon jelentette be, hogy feltalálta a C-vitamint. A legjobb zenék között pedig természetesen a mai reggelben is készülök témákkal, például majd Shania Twainről is hozok egy érdekességet, de hogy mit, az még egy kicsit fedje homály, hogy mivel is készülök a mai reggelre. A legjobb zenékkel viszont folytatom. Az ébredés és a napindítás mellé bekészítettem már a Wakefield csapatát, ők a Saturday Night-tal érkeznek majd, most viszont szólóban Britney Spears és a Give Me More, a folytatás pedig a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Saturday Night a Wakefieldtől. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai nap témáit, hát már mondom is, 7 óra után Shania Twainnel foglalkozunk, akiről egy életrajzi film készül, jönnek erről a részletek, aztán 8 órakor hegyet fogunk mászni, de nem hegymászóval, hanem egy humanoid robottal, ugyanis a Chimborzo vulkánt hódítottam most egy robot, úgyhogy erről is jönnek a részletek, hogy pontosan a kutatóknak mi célja van ezzel, hogy humanoid robotokat tanítanak hegyet mászni. Aztán 9 óra után pedig a sportrovatban beszélgetünk a VB-ről, és azon belül is a brazil válogatottról, ugyanis ma éjszaka lépnek majd pályára, és bizony-bizony Neymarnak a szereplése még kérdéses, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A rövid szünet után James Morrisons és Nelly Furtado közösével folytatom. A Broken Strings-el megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Hosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Munkát adott a tűzoltóknak a csütörtök hajnali. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Kezeljük a helyén gyermekünk értékelését. Tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina, intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Vármegyénkben a tanévvégi bizonyítványosztás a legtöbb iskolában június 19-én pénteken lesz. Megközelítőleg 29 ezer diák kap évvégi bizonyítvány térségünkben. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Sorra riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat csütörtökön a korahajnali óráktól kezdve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A térségen átvonuló heves zivatar miatt több helyen kidőlt fák akadályozták a közlekedést és veszélyeztették az épületeket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három fő helyszínen avatkoztak be a szakemberek. Jász-Felső-Szentgyörgy külterületén egy úttestre dőlt fa zárta el az utat, amit a jászberényi hivatásos egységek távolítottak el. Tiszafüreden egy bölcsöde udvarán tört ketté egy nyírfa, míg Abátszalókon egy nagyméretű ecetfa dőlt rá egy lakóházra. A műszaki mentést az önkormányzati tűzoltók gyorsan elvégezték, az ingatlanban nem esett komolyabb kár. Változékonyabb, de továbbra is alapvetően kellemes nyár elejé időjárás várható térségünkben. A különböző előrejelzések alapján egy gyengébb lehűlés érkezhet a korábbi meleg idő után, ezért a hőmérséklet néhány fokkal visszaesett a hét közepén tapasztalt értékekhez képest. A nappali maximumok jellemzően 20 és 25 fok között alakulhatnak. A légmozgás időnként megélénkülhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Flip the Script és a You to Me. Szép reggelt mindenkinek, picit ejtsünk pár szót a mai nap időjárásáról. Jön a kánikula hangulat, túlnyomó a napos idő, kevés gomoly felhő, csapadék kialakulása az teljesen kizárt, minimális esély van rá. A várható hőmérséklet Budapesten 31 fok lesz, Pécsen 30, Dunaújvárosban 30, aztán Szolnokon pedig 32 fokot mutatnak majd a hőmérőink. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, még biztos, hogy bele fog most ebben az órában férni. Az a Timbaland, aki tegnap este Szegeden koncertezett, igen, itt volt Magyarországon, a zseniális producer Zseni, és meg is hallgatjuk, hogy miért tartják egyébként ekkora Zseninek. Jön a The Way You Are most tőle ide a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És hírek, információk, aztán folytatjuk a reggel első témájával, ugyanis 7 óra után érkezik Shania Twain, mert hatalmas nagy bejelentést tett közzé az Instagram oldalán, méghozzá azt, hogy életrajzi film készül róla és a pályafutásáról, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az Ébredés és a napindítás mellé. Cooney Williams és a Saturday Mouse remixében már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Figyeljünk a gombelemek biztonságos tárolására. Elbontják a szabálytalanul épített horgástégeket. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 13-a van, szombat. Egy héten belül 4 gyerek került a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakul ki. Az esetek száma évről évre nő. Idén 630 páciensük volt, akiknek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik, a gyereknél esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, csöhéccsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakemberei arra kérik a szülőket, hogy különös figyelmet fordítsanak a gombelemek biztonságos tárolására. Nem maradhatnak az illegális tégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos tégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. A vízügyi szakemberek a jövőben minden illegális építményt elbontanak a vízpartról. Lezárták a gyalogos és kerékpáros átvezetést a szolnoki Szent István Tisza hídon. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárása kell számítani. Térségünkbe a megelőző napok melegét követően valamivel mérsékeltebb hőmérsékletek érkezhetnek, de továbbra sem kell tartós lehűlésre számítani. A nappali órákban gyakran kisüt a nap, ugyanakkor időről időre erőteljesebb komoly felhőképződés is várható. A felhősebb időszakokat helyenként záporok és zivatarok kísérhetik. A hajnalok kellemesen frissek maradnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twainről. Jönnek a részletek ebben az órában, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Christina Aguilera és a Dirty, na meg Cooney Williams is érkezik Mausteen-vel az oldalán. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, elmúlt hét. Szép reggelt!
0: Best FM!

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Best FM a legjobb zenék, életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett egy stúdióalbumon is dolgozik. Azt nem tudom, hogy a következő énekesnőről valaha készülni fog-e életrajzi film, de dukálna neki, hiszen neki is hatalmas nagy karrierje van, ugyanis most nem Shania Twain-nel, hanem Christina Aguilera-val folytatjuk az Ébredést és a napindítást itt a Besten. Szól a Dirty!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Nem Elég, a New Level Empire és Wolf Kati közöse. Szép reggelt kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Horváth Zoltán. Hori, június 13-a van szombat, a névnaposok között köszönhetem az Anetteket és az Antalokat, a születésnaposoknál pedig Chris Evans-t, amerikai színészt. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Magyar Feltalálók napja, mert hogy 1941. június 13-án szabadalmaztatta Szentgyörgyi Albert biokémikus a C-vitamint. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítást, csak egy kicsi szünet, aztán a Maroon 5 és a She Will Love és a She Will Be Loved érkezik majd ide a Vesztre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Fecskeház lesz a martfői egykori férfi szálló. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátók helyett sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideges üzletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókodatok már nem tudhat el.
1: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Mára a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előrehaladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Megkezdődött a próbaüzem a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. Változékonyabb, de továbbra is alapvetően kellemes nyár elejé időjárás várható térségünkben. A különböző előrejelzések alapján egy gyengébb lehűlés érkezhet a korábbi meleg idő után. Ezért a hőmérséklet néhány fokkal visszaesett a hét közepén tapasztalt értékekhez képest. A nappali maximumok jellemzően 20 és 25 fok között alakulhatnak. A légmozgás időnként megélénkülhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue után érkezik egy másik Choicy, aki most újra visszarepít minket a 90-es évekbe, méghozzá egy zseniális dalal, amit nagyon jól dolgozott fel. Jön Kim Mazel és a Young Hearts, Run Free, most ide a Best FM-re, egy igazi nyári szerelmes hangulat így korán reggel.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán 8 óra után pedig egy újabb téma, méghozzá egy humanoid robottal fogunk foglalkozni, aki bizony-bizony hegymászásra adta a fejét, és hát sikeresen teljesítette a kitűzött célt, de hogy mi a célja a kutatóknak és a fejlesztőknek ezzel, azt is el fogom árulni, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A svéd Ace of Base már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában a Life is a Flower-re.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Hosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Munkát adott a tűzoltóknak a csütörtök hajnali. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Kezeljük a helyén gyermekünk értékelését. Tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina, intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Vármegyénkben a tanévvégi bizonyítványosztás a legtöbb iskolában június 19-én pénteken lesz. Megközelítőleg 29 ezer diák kap évvégi bizonyítvány térségünkben. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Sorra riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat csütörtökön a korahajnali óráktól kezdve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A térségen átvonuló heves zivatar miatt több helyen kidőlt fák akadályozták a közlekedést és veszélyeztették az épületeket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három fő helyszínen avatkoztak be a szakemberek. Jász-Felső-Szentgyörgy külterületén egy úttestre dőlt fa zárta el az utat, amit a jászberényi hivatásos egységek távolítottak el. Tiszafüreden egy bölcsöde udvarán tört ketté egy nyírfa, míg Abátszalókon egy nagyméretű ecetfa dőlt rá egy lakóházra. A műszaki mentést az önkormányzati tűzoltók gyorsan elvégezték, az ingatlanban nem esett komolyabb kár. Változékonyabb, de továbbra is alapvetően kellemes nyár elejé időjárás várható térségünkben. A különböző előrejelzések alapján egy gyengébb lehűlés érkezhet a korábbi meleg idő után. Ezért a hőmérséklet néhány fokkal visszaesett a hét közepén tapasztalt értékekhez képest. A nappali maximumok jellemzően 20 és 25 fok között alakulhatnak. A légmozgás időnként megélénkülhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt, jó ébredést kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 13-a van, szombat, elmúlt 8 óra, és ebben az órában jön egy téma méghozzá a humanoid robotokról, ugyanis most egy a hegymászásra adta a fejét. Jönnek a részletek, hogy a kutatók és a mérnökök miért akarják ezt egyébként, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. A kezdés a The Rasmus-é.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. Nem semmi dolog ez, a technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük, nálunk pedig a nosztalgiázásban ugyanis a legjobb zenék szólnak az ébredés és a napindítás mellé, a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül itt lesz velem a Faith No More és az Easy, most viszont a 2000-es évekkel megyünk tovább, Vanessa Amorosi érkezik, és az Absolutely Everything.

0: Best FM a legjobb zenék, a királylánnyal ébredhettünk még hozzá a Walmáros srácok átdolgozásában. Rácsörögtek a huligánszösekre, és mondták, hogy csináljuk meg együtt ezt a dalt. Nagyon jóra sikerült, szerintem. Na de, június 13-a szombat van, a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans, amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Magyar Feltalálók napja, ezt 2009 óta tartjuk, mert hogy egyébként 1941. június 13-án szabadalmaztatta Szentgyörgyi Albert, biokémikus, a C-vitamint. Az első magyar Nobel-díjasunkról van egyébként szó. Nem kis dolog. A legjobb zenékkel pedig hamarosan megyünk majd tovább. Az ébredés és a napindítás mellé érkezik majd a hírek után a Chris Cross Duo és a Jump.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Figyeljünk a gombelemek biztonságos tárolására. Elbontják a szabálytalanul épített horgástégeket. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 13-a van, szombat. Egy héten belül 4 gyerek került a Heiny Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakul ki. Az esetek száma évről évre nő. Idén 630 páciensük volt, akiknek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik, a gyereknél esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, csöhéccsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: A Heiny Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakemberei arra kérik a szülőket, hogy különös figyelmet fordítsanak a gombelemek biztonságos tárolására. Nem maradhatnak az illegális tégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos tégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. A vízügyi szakemberek a jövőben minden illegális építményt elbontanak a vízpartról. Lezárták a gyalogos és kerékpáros átvezetést a szolnoki Szent István Tisza hídon. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítani. Térségünkbe a megelőző napok melegét követően valamivel mérsékeltebb hőmérsékletek érkezhetnek, de továbbra sem kell tartós lehűlésre számítani. A nappali órákban gyakran kisüt a nap, ugyanakkor időről időre erőteljesebb komoly felhőképződés is várható. A felhősebb időszakokat helyenként záporok és zivatarok kísérhetik. A hajnalok kellemesen frissek maradnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Fest FM a legjobb zenék, hála Istennek, túlnyomóan napos idő várható a mai napon, tehát a kánikula tombol, ideje volt, itt van a nyár. Mondom a csúcshőmérsékleteket, hogy egyébként hogyan alakul. Budapest 31 fokos, Zalaegerszegen 29 lesz majd, Baján 31, Székesfehérváron pedig 30, és végül Eger 29 fokos lesz a mai napon. Hamarosan jövök majd a következő órába egy kis sportrovattal, de ezt még fedje homály, majd elárulom az óra végén, hogy mi lesz az, viszont hogy mi lesz itt velem az óra végéig? Hát a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és azok közül is például a Take That film majd a Relight My Fire-rel, úgyhogy Lulu ott lesz az oldalukon, na meg Madonna, most a Musical ébreszt majd mindenkit itt a Besten.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán a sportvilágába látogatunk el, és tombol a VB láz a világon, úgyhogy beszélgetünk erről, és azon belül is a brazil válogatottról. Az 5-szörös világbajnok csapat ma fog éjszaka majd pályára lépni, és Neymar kérdése az még nem tisztázott, hogy játszani fog-e ezen a meccsen. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Érkezik majd például a francia világsztár DJ Bob Sinclair és a Love Generation.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Food truckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Fecskeház lesz a Martfői egykori férfi szálló. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Büfékocsikat, food truckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátók helyett sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az idegenes üzletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzés idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő bevételről, tehát a fogyasztók között már nem juthat el.
1: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Mára a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Megkezdődött a próbaüzem a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. Változékonyabb, de továbbra is alapvetően kellemes nyár elejé időjárás várható térségünkben. A különböző előrejelzések alapján egy gyengébb lehűlés érkezhet a korábbi meleg idő után. Ezért a hőmérséklet néhány fokkal visszaesett a hét közepén tapasztalt értékekhez képest. A nappali maximumok jellemzően 20 és 25 fok között alakulhatnak. A légmozgás időnként megélénkülhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 9 óra múlt, és ilyenkor mindig a sportvilágába látogatunk el. Terítéken a futballvilágbajnokság és azon belül is a brazil válogatottal való foglalkozás, mert hogy az ötszörös világbajnoki csúcstartó a mai napon lép majd pályára éjszaka. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Sompolé az indulás, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, irány a foci világbajnokság, mert hogy egyébként csütörtökön elindult a világtorna. Este per éjszaka zajlanak a meccsek, és a mai éjszaka folyamán a brazil válogatott pályára lép. Méghozzá nagyon úgy néz ki, hogy Neymar játéka nélkül, ugyanis vádli sérülése miatt került veszélyben. A Santos FC világsztárja, az is kérdéses volt egyébként, hogy ki megy a világbajnokságra, aztán végül Ancelotti beválasztotta. És azért is érdekes a brazil válogatottal foglalkozni, mert bizony-bizony Carlo Ancelotti szerepe is nagyon érdekes, ugyanis ő eddig klub edző volt, most ez számára teljesen új dolog, hogy szövetségi kapitányként fog majd neki menni egy ilyen világtornának, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy Ancelotti hogy rakta össze ezt a brazil válogatottat, amiben természetesen Neymar mellett olyan világsztárok vannak, mint például Rafinha, a Barcelona jelenlegi sztárja, egykor Neymar is ugyanazon a pozíción játszott, mint ő. Az ötszörös világbajnok brazilok ma éjszaka pontban éjfélkor lépnek majd pályára a C csoportban Marokkó ellen, megkezdik a szereplőseket az észak-amerikai tornán. Hogy vajon ők lesznek a nagy befutók, az esélyesek a világbajnoki címre, azt nem tudom, és Neymar utolsó menetelése hogyan fog alakulni a válogatottba, ezt se tudjuk megjósolni, hogy egyáltalán pályára fog-e lépni, mert Ancelotti elmondta, azért keményen kell dolgozni a világklasszisnak. A legjobb zenékkel megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, és átveszi például a hatalmat a francia világsztár DJ Bob Sinclair a Love Generation-nel, na meg Sting és Chap Miami közöse, ugyanis a Desert Rose-zal megyünk tovább most itt a Besten.

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Ezt a legjobb zenék, a Topazzal bulisztunk, ez volt a New Millennium. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 13-a van szombat, a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans, amerikai színészt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a magyar feltalálók napja. Szent Györgyi Albert miatt, ugyanis 1941. június 13-án szabadalmaztatta a C-vitamint, és 2009 óta tartjuk számon egyébként a magyar feltalálók napját. Emiatt az esemény miatt. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom. Az óra végéig még be fog köszönni hozzánk Avril Lavigne a Skaterboy-jal, na meg Ricky Martin, ugyanis a folytatás az az övé, a She Banks-el megyünk tovább most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, és indítom a Best hétvégét, és olyan előadók gondoskodnak a hangulatról, mint például a Boomfaku MC's, a Freestylerrel érkeznek majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Hosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Munkát adott a tűzoltóknak a csütörtök hajnali. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Kezeljük a helyén gyermekünk értékelését. Tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina, intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Vármegyénkben a tanévvégi bizonyítványosztás a legtöbb iskolában június 19-én pénteken lesz. Megközelítőleg 29 ezer diák kap évvégi bizonyítvány térségünkben. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Sorra riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat csütörtökön a korahajnali óráktól kezdve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A térségen átvonuló heves zivatar miatt több helyen kidőlt fák akadályozták a közlekedést és veszélyeztették az épületeket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három fő helyszínen avatkoztak be a szakemberek. Jász-Felső-Szentgyörgy külterületén egy úttestre dőlt fa zárta el az utat, amit a jászberényi hivatásos egységek távolítottak el. Tiszafüreden egy bölcsöde udvarán tört ketté egy nyírfa, míg Abátszalókon egy nagyméretű ecetfa dőlt rá egy lakóházra. A műszaki mentést az önkormányzati tűzoltók gyorsan elvégezték, az ingatlanban nem esett komolyabb kár. Változékonyabb, de továbbra is alapvetően kellemes nyárelei időjárás várható térségünkben. A különböző előrejelzések alapján egy gyengébb lehűlés érkezhet a korábbi meleg idő után, ezért a hőmérséklet néhány fokkal visszaesett a hét közepén tapasztalt értékekhez képest. A nappali maximumok jellemzően 20 és 25 fok között alakulhatnak. A légmozgás időnként megélénkülhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 10 óra, június 13-a van szombat, indul a Best hétvége a legjobb zenékkel. A jó hangulatról gondoskodik például ebben az órában majd Britney Spears a Crazy-vel, na meg a Boomfaku MC's is itt lesz a Freestylerrel, a kezdés pedig Melanie C.J. Ez az I'm Turn to You, rádiózunk együtt.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Köszöntök mindenkit a Magyar Feltalálók napján, mert június 13-án ünnepeljük mindezt, amikor a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. És hogy miért van a mai napon a Magyar Feltalálók napja? Nagyon egyszerű lesz a válaszom, ugyanis 1941-ben ezen a napon szabadalmaztatta Szentgyörgyi Albert biokémikus a C-vitamint, ami bizony gyorsan elterjedt a világon és megismertette az embereket azzal, hogy az immunrendszer erősítése nagyon fontos. A következő dalnak köszönhetően pedig szerintem a Walkmanek holdítottak világkülüli turnét, ugyanis a Boomfaku MC's videoklipjében egy srácot lehet látni, bőnadrágban, egy fejhallgatóval a fején, miközben erre a dalra úgy ropja a breaktáncot, hogy valami eszméletlen. Jön a Boomfaku MC's tehát, és a Freestyler most

0: Extrafem a legjobb zenék, azok a csajok nosztalgiázhattak egy hatalmasat, akik a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején voltak tinédzserek, méghozzá Britneyvel és a Crazynek köszönhetően. A legjobb zenék sorát pedig most folytatja egy énekes, aki a 80-as évekhez kötődik, de a 90-es években is bizony-bizony aktív volt, és lettek világslágerei. Rövid szünet következik, aztán érkezik is Lionel Richie és a Just For You.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán az utolsó közös órán következik, és egyben a délelőtt utolsó órája is ez lesz. A legjobb zenék természetesen meghozzák most is majd a hangulatot, így a Best hétvége során jön, ami még nem volt, például Whitney Houston is énekel, az I'm Your Baby Tonight-ot fogja majd eltolni.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Migráns kérdés, fontos bejelentést tett a kormányfő, évvégi bizonyítvány, nem mindent árulnak el a jegyek, dobbantani akart a dunántúli számlagyáros. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben Győr Moson-Sopron vármegyében Vitnyéden, közölte rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ezzel, illetve a tranzitzónák újbóli megnyitásával akart megfelelni az uniós elvárásoknak, miközben a nyilvánosság előtt folyamatosan tagadta, mire készül. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az előző kabinet zéró toleranciát hirdetett a menekültek befogadása kapcsán. Az unió bírósága szintén két éve 200 millió euróra büntette Magyarországot, és napi 1 millió eurós bírságot is kirótt addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónák ügyében hozott ítéletet. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást méri. Van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, tehát azért legyünk őszinték. Amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a megmarad.
1: Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Korog a hasam, nem véletlenül, ugyanis már csak ezt az egy órát kell kibírni, és a szombati ebédre rávetheti magát majd mindenki. Én is ezt fogom tenni, ahogy hazaértem, de addig is még elfogyasztok pár legjobb zenét így a délelőtt folyamán. Itt lesz például velem Whitney Houston az I'm Your Baby Tonight-tal, de az előétel PDD és Enya közöse lesz majd. Ez az I Don't Wanna Know.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Ákos Dala szólt, ez volt a Kegyetlen Szerelem, a folytatásba pedig jön az a csaj, akiről már beszéltem a reggel folyamán, Shania Twainről van szó, aki bejelentette az Instagram oldalán, hogy életrajzi film készül róla, és bizony-bizony nagyon pörgős időszaka van az énekesnőnek, mert amellett, hogy ezt a filmet készíti közösen producer társaival, hogy egyébként ez milyen lesz, ez még homály fedi, de emellett készül egy stúdió albuma is, és bizony-bizony Harry Styles koncert sorozatában vendégeskedik, úgyhogy nagy a hajtás körülötte, és meg is mutatjuk, hogy mivel érte ezt el. Például ezzel a dallal jön a Man I Feel Like a Woman, tehát Shania Twaintől most ide a Bestre. Let's go, girls!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik funky klasszikusa. Hoho, ez volt a Cantaloupe, szép napot kívánok mindenkinek. Június 13-a van szombat, a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans-t, amerikai színészt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a magyar feltalálók napja, 2009 óta ünnepeljük ezt, mert hogy az első magyar Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert biokémikus 1941-ben június 13-án jelentette be a C-vitamin szabadalmát, úgyhogy nem kis dolog ez, mindenki használja a világon, ugye az immunrendszer erősítésének az első vitaminjáról van szó. A legjobb zenékkel pedig megyünk még tovább, nincs még közel se vége ennek az órának, csak egy rövid szünet jön, és aztán nem csak az immun erősítés lesz fókuszban, hanem azt is megnézzük, hogy mivel lehet a lelki világunkat erősíteni, méghozzá Kanye Westnek köszönhetően jön majd a Stronger-rel. That's

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a hatalmas népszerűségnek örvendő Nagy Bogi után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek. Ugyanis érkezik Béni Media, övé a délután egészen este 6 óráig, amikor majd kezdetét veszi a ma esti Night Shift. A mikrofonnál Horváth Zoltán, hol volt idáig. Szép délután, jó étvágyat kívánok a Best-tel. Utoljára az Outkast dalát indítom.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől, hajtóvadászat indul az ittas sofőrök ellen. Foci VB, valósággal sokkolják az árak a szurkolókat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben Győr Moson-Sopron vármegyében Vitnyéden, közölte rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ezzel, illetve a tranzitzónák újbóli megnyitásával akart megfelelni az uniós elvárásoknak, miközben a nyilvánosság előtt folyamatosan tagadta, mire készül. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az előző kabinet zéró toleranciát hirdetett a menekültek befogadása kapcsán. Az unió bírósága szintén két éve 200 millió euróra büntette Magyarországot, és napi 1 millió eurós bírságot is kirótt addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónák ügyében hozott ítéletet. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az azbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. Vádat emeltek ellene, felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Átszámítva 700 ezer forintba kerül egy belépő az egyik mérkőzésre Miami-ban. Aki pedig a helyszínen szeretné látni a döntőt, az mostani állás szerint nem jut jegyhez 4,5 millió forint alatt. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, de elmúlt néhány perccel június 13-a van. Ez már a Best délután, én Béni Meddia vagyok. Rádiózzunk együtt, hozom is a legjobb zenéket. Hozom hamarosan Nelly dalát, jön a Hot in Here, itt lesz Simply Red és a Stárszal, most pedig Lili Ellen 2006-ba repít minket a Smile-al itt a Besten.
0: Best

FM legjobb zenék. Ma az országban a legmagasabb napali hőmérséklet 24-25 fok körül van. Holnap az előrejelzések szerint többnyire napos, gomoly felhős időre van kilátás. Elszigetelten előfordulhat zápor, néhol akár egy-egy zivatar is, úgyhogy az esernyőket azért nem érdemes eltenni. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé élénk időnként erős széllökések kísérhetik. A délutáni órákban egyébként 23 és 28 fok közötti értékeket mutathat.

0: Beszteppen a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M0-áson például az északi szektorán a Rákospalota és a Dunakeszi csomópontok között a kihelyezett portáltáblák karbantartását végzik. Ez okozza a torlódást a 69-es és a 72-es kilométer között mindkét oldalon, felváltva lezárják az egyik sávot. Az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, a szélesítési munkák miatt például Budapest felé, Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leálló sávon halad, úgyhogy ott is lassú a haladás. Tatabánya térségében pedig a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sávelhúzással, a külső és a leálló sávra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a szombat délután azonnal, de előtte jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom a kompakt diszkót is. Ez lesz a Te meg én, és Justin Timberlake is itt lesz velünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: E-rollerek azonnali szabályozás kell. Ütközött, kigyulladt magyar kamionos tragédiája Csehországban. Idén is fegyverekre költi a legtöbbet a világ. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rengeteg a baleset, ezért a mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogászt, a szervezet KRESZ bizottságának elnökét hallják.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Román kamionossal ütközött egy magyar fuvarozó Csehországban, mindketten meghaltak a balesetben. Hajnalban a Brunótól a csehszlovák határig vezető autópályán történt a tragédia. A magyar sofőr egy útszűkületnél valamiért a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbe állt a strádán. Az érkező román vezető már nem tudott lassítani. A karambol után mindkét kamion kigyulladt. A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötétpiros cseresznyét keresik. Idén is rekordösszeget költenek a világországai fegyverkezésre. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet egyelőre nem mert előzetes becslést közölni. Ugyanakkor azt biztosra veszi, hogy megdől a tavalyi csúcs, a 2,9 billió dolláros összeg. Az elmúlt 12 évben folyamatosan nőtt a hadianyagokra, eszközökre szánt pénz. Az Egyesült Államok áll ebben az élen. Németország feljött a negyedik helyre, Kína és Oroszország mögé. Sok felé jöhet fordulat az időjárásban, már is mondom a részleteket. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek egy óra után is. Én Béni Meddia vagyok, és robogunk tovább hamarosan Stakkabóval, jön a Here We Go, na de itt lesz Rihanna és T.I. közöse is, a Live Your Life. Mindezek előtt pedig Justin Timberlake egyik legnagyobb korai szóló slágerével indítok, ami nem más, mint a Wreck Your Body. Tárgyózunk együtt.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Here We Go, a Stacabó egyik legismertebb dala, mely 1993-ban jelent meg a Supermarket albumon. A szám különleges, mert a hip-hopot poppal és alternatív hangzással keveri, ami egyébként akkoriban újszerűnek számított Európában. A dalhoz készült videóklipet maga Stacabó rendezte, és egy képregényszerű, stilizált világban játszódik, bár nem lett mindenhol listavezető sláger, kultikus státuszt ért el, főleg reklámokban és filmekben való felhasználása miatt. A Here We Go máig a 90-es évek egyik jellegzetes, könnyen felismerhető európai popdala. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Betefem a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például Mogyoródnál új terelést építettek ki, a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között. A leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Bak térségében aszfaltoznak, ott a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé autózók a külső és a leállósávot használhatják. A munka kapcsán lezárták a 43-as kilométernél lévő Galga pihenőt a főváros felé vezető oldalon, és a főváros irányába ugyancsak az M3-ason a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. 0620-55-55-155 a forró drót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, itt a 2 óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, aztán hozom majd Jessie J dominóját is. Teljes egészében is meghallgatjuk, és így várok, és itt lesz a Rise Up-val, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.
2: You ready, girl? Come on, let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Fontos újítások a MAP Plus alkalmazásban. Újabb cápatámadás történt Ausztráliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. 10 pontban értékelte a választási kudarcokait Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusán kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a korrupciós vádakat nem tudták semlegesíteni, a digitális térben pedig egyértelmű vereséget szenvedtek. Orbán Viktor úgy véli, hogy a külföldről vezényelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak a választási eredményben. A pártelnök a Fidesz átfogó szervezeti megújítását jelentette be. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. 2 fontos újítással jelentkezett a MAP Plus mobil alkalmazás, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utas tájékoztatást. Súlyosan megsérült egy nő, akire cápa támadt Sydney egyik legnépszerűbb strandjánál Ausztráliában. A 35 éves áldozatot a part közelében érte a támadás, a helyszínen tartózkodók mentették ki a vízből. A hatóságok több strandot is lezártak, miközben átvizsgálták a környéket. Az elmúlt hetekben már több halálos és súlyos cápa támadás történt Ausztrália partjainál. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel. Én itt vagyok, és továbbra is adom a kedvenceket a mikrofonnál, Béni Meddia, és hamarosan hozom a Gorillás slágerét, ez lesz a Derna, de itt lesz a Spice Girls is, a 2000-es évek egyik kedvenc lánycsapata. Most pedig 2007-ből indítom a Rise Up-ot. Tarts velem!
0: Best FM!

Best FM legjobb zenék, a Spice Girls 1996-ban jelentette meg azt a slágerét, ami a második kislemez volt a Spice albumról, a Wannabe után, ez pedig nem más, mint a Say You Be There. Egy R&B dalról van szó, ami egy kissé visszafogottabb, de érettebb hangzást ad a debütáló slágerhez képest. Egyébként a barátságról és a bizalomról szól a híres Girl Power üzenet egyik fontos darabja, több országban lista vezető lett, és a Spice Girls globális sikert ért el ezzel a dalával. A klip is egyébként szerintem szuper jól sikerült, egy western sivatagi hangulatú, és minden tagnak külön karaktert adnak, ami segített kialakítani az ikonikus imázsukat. Következik tehát a Spice Girls és a Say You Be There, itt a Best Band.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalon egy sáv járható. Aztán aszfaltozás miatt vezettek be forgalomkorlátozást Hímesháza térségében a 182-es és a 180-as kilométer között. Az M6-oson a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a szemközti oldalon most irányonként egy-egy sávon halad, és az egyes főúton is érdemes figyelni, Biatorbágy térségében ugyanis az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM a legjobb zenék a 2000-es évek egyik nagy kedvence 50 Cent és a Kenti Sáp kísért bennünket hamarosan itt a 3 óra is, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. Aztán érkezik hamarosan a Jetlag a Temegénnel, itt lesz a Salt and Pepa és a House of Glass Giorgio Giordano közösével érkezik a Disco Dan rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni, most pedig a Magna Cum Laude játszik a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Hosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Munkát adott a tűzoltóknak a csütörtök hajnali. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Kezeljük a helyén gyermekünk értékelését. Tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina, intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
3: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
2: Vármegyénkben a tanévvégi bizonyítványosztás a legtöbb iskolában június 19-én pénteken lesz. Megközelítőleg 29 ezer diák kap évvégi bizonyítvány térségünkben. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Sorra riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat csütörtökön a korahajnali óráktól kezdve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A térségen átvonuló heves zivatar miatt több helyen kidőlt fák akadályozták a közlekedést és veszélyeztették az épületeket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három fő helyszínen avatkoztak be a szakemberek. Jász-Felső-Szentgyörgy külterületén egy úttestre dőlt fa zárta el az utat, amit a jászberényi hivatásos egységek távolítottak el. Tiszafüreden egy bölcsöde udvarán tört ketté egy nyírfa, míg Abátszalókon egy nagyméretű ecetfa dőlt rá egy lakóházra. A műszaki mentést az önkormányzati tűzoltók gyorsan elvégezték, az ingatlanban nem esett komolyabb kár. Egy héten belül 4 gyerek került a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő. Idén 630 páciensük volt, akiknek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónak.
4: Előttében fennakadt idegenteseknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást köhéssel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
2: A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakemberei arra kérik a szülőket, hogy különös figyelmet fordítsanak a gombelemek biztonságos tárolására. Nem maradhatnak az illegális tégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített vízi állások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos tégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. A vízügyi szakemberek a jövőben minden illegális építményt elbontanak a vízpartról. Lezárták a gyalogos és kerékpáros átvezetést a szolnoki Szent István Tisza hídon. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Büfékocsikat, food truckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzés időbetartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levét. Erről, tehát a fogyasztókodat már nem juthat el.
2: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előrehaladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Megkezdődött a próbaüzem a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárvatartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
6: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség, a kettő között is egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltatóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
2: Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
7: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
2: Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabb, de továbbra is alapvetően kellemes nyár elejé időjárás várható térségünkben. A különböző előrejelzések alapján egy gyengébb lehűlés érkezhet a korábbi meleg idő után. Ezért a hőmérséklet néhány fokkal visszaesett a hét közepén tapasztalt értékekhez képest. A nappali maximumok jellemzően 20 és 25 fok között alakulhatnak. A légmozgás időnként megélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: A hét elejéhez képest lényegesen erősebb hanggal a stúdióban Fodor Attila, jó hétvégét kívánok! Marics Peti, Ember Márka, a Buddy Rockers, Rácz Gergő, a Salt and Pepper és a Jetlag is itt lesz a mai együtt töltött első néhány pillanatunkban, viszont a House of Glass-szal kezdünk a Disco Dan-nal.
0: 102.4 West FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Vasárnap még a napos, olykor felhős idő mellett számítanunk kell rövid záporokra. Az északnyugati szél megélénkül, 26 fok körül várhatóak majd a maximumok. Hétfőn inkább északon lesz kevesebb a felhőzet, de térségünkben is előfordulhat még egy-egy rövid zápor, zivatar. A szél veszít az erejéből, a hőmérséklet 27 fok körül alakul majd a hétfői napon. Kedden már inkább napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadékra, talán csak a reggeli órákban van némi esély. A délnyugatira forduló szél időnként megélénkül, kedden napközben már 28 fok körül alakul a maximum. Szerdán már napos, olykor felhős idő várható, akár 29 fokkal, csütörtökön pedig már 32 foknál is többet mérhetünk majd a térségben. 1941-ben Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas biokémikus bejelenti találmányát, 2009-től pedig ebből az alkalomból ez a nap a Magyar Feltalálók napja. Mi találtunk egy nagyon jó zenét a folytatásra, itt van most a Jamiroquai a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Tart a Ceglédi Laska Fesztivál ezen a hétvégén, ahol este 8:30-tól Bobon the Bass, majd 22:45-től az Orange Crush, az R.E.M. Tribute zenekar is látható. A nagy színpadon 6:30-tól Éber Kóma, 7:30-tól Filó, 9:30-től Horváth Tamás koncertje tekinthető meg. Holnap az erdei színpadon 10:00-től lesz Buborék Show, majd Kalap Jakab gyerekkoncert. A kis színpadon 17:15-től a Szaxisok és a Fúzió Gospel látható, 19:45-től a Hernádi Band fellépése tekinthető meg. A nagy színpadon holnap 6:30-től Bongor, majd 9:00-től By Alex és a Slap koncertje látható majd. Nyár köszöntő sokadalom, ezekben az órákban Tiszaföldváron a főtéren, ahol este 8 órától fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének, Bélcesi Robertnek szerzői estje ma 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban. Ma van a sportok éjszakája itt Szolnokon is, a Tiszaligetben és a Kossuth téren. Fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal várják az érdeklődőket 18 órától. Közösségi nap Rákóczi falván a Szabadság téren, holnap déltől bemutatókkal, este 8-tól pedig a Kávészünet zenekar fellépésével. És kedden indul a Tiszavirág Fesztivál Borházak utcájával, kézműves vásárral, Tiszavirág kerékpártúrával, foci VB parkkal és mozival a Versegi Parkban, ahol kedden este 9-től a Grease látható majd. A park színpadon pedig majd fellép Gerendás Péter, a Maláta színpadon pedig a Rudán Joe Band többek között. Szerdán a parkmoziban este 9-től a Sztárom a párom látható, a park színpadon 20:15-től Lóci szólókoncert, a Maláta színpadon 19 órától Péterfi Bori and Love Band koncert látható majd, ezt követően pedig a Vibe Changers Lengyel Johannával, MC Kemonnal és Lil Frakkal kiegészülve, de este 7-től látható majd a Bakos Banda is. És jövő héten Kőrösi Mögy Fesztivál is lesz Nagykörösön a Cifra kertben, pénteken Sterminskivel, Minával, Szecseivel és Jaminával, szombaton főzőversennyel, Chris Rudy élőkoncerttel és a Honey Beast koncertjével is. Mi pedig most Ricky Martinnal és Christina Aguilerával folytatjuk, a duetta Nobody Wants to Be Lonely-val érkezik.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnoknál a hétvégén, a Szent István Tisza hídnál a 4-es úton teljes zárásra is számítani kell majd az éjszakai órákban. Emiatt a Kossuth teret továbbra is igénybe vehetik az autósok. A Tisza Virág Fesztivállal kapcsolatban is vannak korlátozások és forgalmi rendváltozás Szolnok belvárosában, úgyhogy körültekintőbben vezessenek és nem megszokásból. A 4-esen továbbá a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben, a 47-es kilométernél Pirisnél közműépítés miatt van útszűkület. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Monornál az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton. Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszentmiklós összekötő úton is útépítés miatt kell figyelni. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Ugyancsak Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van. Pihenés mellé most a Savage Garden dalajon a To The Moon and Back itt a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Na, na, na, na. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Hosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Munkát adott a tűzoltóknak a csütörtök hajnali. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Kezeljük a helyén gyermekünk értékelését. Tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina, intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Vármegyénkben a tanévvégi bizonyítványosztás a legtöbb iskolában június 19-én pénteken lesz. Megközelítőleg 29 ezer diák kap évvégi bizonyítvány térségünkben. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Sorra riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat csütörtökön a korahajnali óráktól kezdve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A térségen átvonuló heves zivatar miatt több helyen kidőlt fák akadályozták a közlekedést és veszélyeztették az épületeket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három fő helyszínen avatkoztak be a szakemberek. Jász-Felső-Szentgyörgy külterületén egy úttestre dőlt fa zárta el az utat, amit a jászberényi hivatásos egységek távolítottak el. Tiszafüreden egy bölcsöde udvarán tört ketté egy nyírfa, míg Abátszalókon egy nagyméretű ecetfa dőlt rá egy lakóházra. A műszaki mentést az önkormányzati tűzoltók gyorsan elvégezték, az ingatlanban nem esett komolyabb kár. Egy héten belül 4 gyerek került a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő. Idén 630 páciensük volt, akiknek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónak.
3: Előttében fennakadt idegentesteknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhéccsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakemberei arra kérik a szülőket, hogy különös figyelmet fordítsanak a gombelemek biztonságos tárolására. Nem maradhatnak az illegális stégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos stégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. A vízügyi szakemberek a jövőben minden illegális építményt elbontanak a vízpartról. Lezárták a gyalogos és kerékpáros átvezetést a szolnoki Szent István-Tisza hídon. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Büfékocsikat, food truckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők. több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési időbetartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő ebédterről, tehát a fogyasztókörök már nem juthat el.
1: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előrehaladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Megkezdődött a próbaüzem a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
5: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség, a kettő között is egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltatóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
6: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabb, de továbbra is alapvetően kellemes nyár elejé időjárás várható térségünkben. A különböző előrejelzések alapján egy gyengébb lehűlés érkezhet a korábbi meleg idő után. Ezért a hőmérséklet néhány fokkal visszaesett a hét közepén tapasztalt értékekhez képest. A nappali maximumok jellemzően 20 és 25 fok között alakulhatnak. A légmozgás időnként megélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: A hallgatóknak nincs más dolga, csak pihenni, pihenni, pihenni, közben pedig hangosan hallgatni a legjobbakat. Például Nagy Bogit és Dest, a Counting Crow-t, a 4S Street-et, Jack Reddix-et a 90-es évek végéről a No Matter-rel, itt lesz a Follow the Flow, meg most a Nina Sky tesók is. Move Your Body elsőként.
0: 102.4 West

102.4 Best FM a legjobb zenék. Vasárnap még a napos, olykor felhős idő mellett számítanunk kell rövid záporokra. Az északnyugati szél megélénkül, 26 fok körül várhatóak majd a maximumok. Hétfőn inkább északon lesz kevesebb a felhőzet, de térségünkben is előfordulhat még egy-egy rövid zápor, zivatar. A szél veszít az erejéből, a hőmérséklet 27 fok körül alakul majd a hétfői napon. Kedden már inkább napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadékra, talán csak a reggeli órákban van némi esély. A délnyugatira forduló szél időnként megélénkül, kedden napközben már 28 fok körül alakul a maximum. Szerdán már napos, olykor felhős idő várható, akár 29 fokkal, csütörtökön pedig már 32 foknál is többet mérhetünk majd a térségben. Ezen a napon született Tim Allen és Lipcsei Tibor színész, Balázsovics Edith színésznő, Chris Evans, aki Amerika kapitányt is alakította, a csodás ikrek Mary Kate és Ashley Olsen is, de ezen a napon született Szabó Bence olimpiai bajnok, kardvívó is. Gabriel lista vezetője jön a 90-es évek elejéről, később aztán az albumlistát az évtized végén újra vezette Gabriel. Most tőle a Dreams szól.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Tart a Ceglédi Laska Fesztivál ezen a hétvégén, ahol este 8:30-tól Bob on the Bass, majd 22:45-től az Orange Crush, az R.E.M. Tribute zenekar is látható. A nagy színpadon 6:30-tól Éber Kóma, 7:30-tól Filó, 9:50-től Horváth Tamás koncertje tekinthető meg. Holnap az erdei színpadon 10:00-től lesz Buborék Show, majd Kalap Jakab gyerekkoncert. A kis színpadon 17:15-től a Szaxisok és a Fúzió Gospel látható, 19:45-től a Hernádi Band fellépése tekinthető meg. A nagy színpadon holnap 6:30-tól Bongor, majd 9:00-től Bay Alex és a Slep koncertje látható majd. Nyárköszöntő sokadalom, ezekben az órákban Tiszaföldváron a főtéren, ahol este 8 órától fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének, Bélcesi Robertnek szerzői estje ma 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Ma van a sportok éjszakájait Szolnokon is, a Tiszaligetben és a Kossuth téren. Fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal várják az érdeklődőket 18 órától. Közösségi nap Rákóczi falván a Szabadság téren, holnap déltől bemutatókkal, este 8-tól pedig a Kávészünet zenekar fellépésével. És kedden indul a Tiszavirág Fesztivál, Borházak utcájával, kézműves vásárral, Tiszavirág kerékpártúrával, foci VB parkkal és mozival a Versegi Parkban, ahol kedden este 9-től a Gríz látható majd. A park színpadon pedig majd fellép Gerendás Péter, a Maláta színpadon pedig a Rudán Joe Band többek között. Szerdán a parkmoziban este 9-től a Sztárom a párom látható, a park színpadon 20:15-től Lóci szólókoncert, a Maláta színpadon 19 órától Péterfi Bori and Love Band koncert látható majd, ezt követően pedig a Vibe Changers Lengyel Johannával, MC Kemonnal és Lil Frakkal kiegészülve, de este 7-től látható majd a Bakos Banda is. És jövő héten Kőrösi Mögy Fesztivál is lesz, Nagykörösön a Cifra kertben, pénteken Sterminskivel, Minával, Szecseivel és Jaminával, szombaton főzőversennyel, Chris Rudy élőkoncerttel és a Honey Beast koncertjével is. Ezúttal pedig Krisztálék jönnek a Vigyázz Rámmal a legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnoknál a hétvégén, a Szent István Tisza hídnál a 4-es úton teljes zárásra is számítani kell majd az éjszakai órákban. Emiatt a Kossuth teret továbbra is igénybe vehetik az autósok. A Tisza Virág Fesztivállal kapcsolatban is vannak korlátozások és forgalmi rendváltozás Szolnok belvárosában, úgyhogy körültekintőbben vezessenek és nem megszokásból. A 4-esen továbbá a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítés miatt van útszűkület. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Monornál az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leálló sávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton, Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű Török-Szent Miklós összekötő úton is útépítés miatt kell figyelni. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Ugyancsak Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van. Jó autókázást kívánunk, mellé pedig hozzuk a legjobbakat Tom Novitól és Limától ezúttal. Ez már itt a Take It a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Hosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Munkát adott a tűzoltóknak a csütörtök hajnali. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Kezeljük a helyén gyermekünk értékelését. Tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina, intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Vármegyénkben a tanévvégi bizonyítványosztás a legtöbb iskolában június 19-én pénteken lesz. Megközelítőleg 29 ezer diák kap évvégi bizonyítványt térségünkben. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Sorra riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat csütörtökön a korahajnali óráktól kezdve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A térségen átvonuló heves zivatar miatt több helyen kidőlt fák akadályozták a közlekedést és veszélyeztették az épületeket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három fő helyszínen avatkoztak be a szakemberek. Jász-Felső-Szentgyörgy külterületén egy úttestre dőlt fa zárta el az utat, amit a jászberényi hivatásos egységek távolítottak el. Tiszafüreden egy bölcsöde udvarán tört ketté egy nyírfa, míg Abátszalókon egy nagyméretű ecetfa dőlt rá egy lakóházra. A műszaki mentést az önkormányzati tűzoltók gyorsan elvégezték, az ingatlanban nem esett komolyabb kár. Egy héten belül 4 gyerek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő. Idén 630 páciensük volt, akiknek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónak.
3: Előttében fennakadt idegentesteknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik, a gyereknél esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakemberei arra kérik a szülőket, hogy különös figyelmet fordítsanak a gombelemek biztonságos tárolására. Nem maradhatnak az illegális tégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos tégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. A vízügyi szakemberek a jövőben minden illegális építményt elbontanak a vízpartról. Lezárták a gyalogos és kerékpáros átvezetést a szolnoki Szent István-Tisza hídon. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárása kell számítaniuk. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátók helyett sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági hígiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókörök már nem juthat el.
1: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfiszálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Megkezdődött a próbaüzem a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
5: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség, a kettő között is egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltatóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
6: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabb, de továbbra is alapvetően kellemes nyár elejé időjárás várható térségünkben. A különböző előrejelzések alapján egy gyengébb lehűlés érkezhet a korábbi meleg idő után, ezért a hőmérséklet néhány fokkal visszaesett a hét közepén tapasztalt értékekhez képest. A nappali maximumok jellemzően 20 és 25 fok között alakulhatnak. A légmozgás időnként megélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Ugyan nem lesz itt a Tiszavirág Fesztiválon, de fesztivál hangulatot teremt majd hamarosan az Iron Mafia. Jön majd hozzánk a For the Cause és Curtis és Charlie is. De most jön a Sugar Babes, akinek tagja Sio Ben Donahue holnap ünnepli a születésnapját. A hölgyektől a Hole in the Head-et választottuk ezúttal.
0: 102.4 West FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Vasárnap még a napos, olykor felhős idő mellett számítanunk kell rövid záporokra. Az északnyugati szél megélénkül, 26 fok körül várhatóak majd a maximumok. Hétfőn inkább északon lesz kevesebb a felhőzet, de térségünkben is előfordulhat még egy-egy rövid zápor, zivatar. A szél veszít az erejéből, a hőmérséklet 27 fok körül alakul majd a hétfői napon. Kedden már inkább napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadékra, talán csak a reggeli órákban van némi esély. A délnyugatira forduló szél időnként megélénkül, kedden napközben már 28 fok körül alakul a maximum. Szerdán már napos, olykor felhős idő várható, akár 29 fokkal, csütörtökön pedig már 32 foknál is többet mérhetünk majd a térségben. 1987-ben ilyenkor 6-7-ig az angol albumlista élén Whitney Houston nagylemeze, rajta 4 listavezető dallal. Ezen a napon ünnepel Serene Rested, az Aqua együttes tagja, 97-es sikerük a Barbie Girl volt, és ezen a napon született Jason Brown, a Five fiú csapat tagja. Ők 99-ben érték el egyik legjobb eredményüket azzal, hogy angol elsők voltak a Keep on Movin-nal. Mi egy hazai dallal folytatjuk, Márka és a Mencs meg szerelemmel a 102.4 Best FM-en.

24 Best FM a legjobb zenék. Tart a Ceglédi Laska Fesztivál ezen a hétvégén, ahol este 8:30-tól Bob on the Bass, majd 22:45-től az Orange Crush, az R.E.M. Tribute zenekar is látható. A nagy színpadon 6:30-tól Éber Kóma, 7:30-tól Filó, 9:30-tól Horváth Tamás koncertje tekinthető meg. Holnap az erdei színpadon 10:00-tól lesz Buborék Show, majd Kalap Jakab gyerekkoncert. A kis színpadon 17:15-től a Szaxisok és a Fúzió Gospel látható, 19:45-től a Hernádi Band fellépése tekinthető meg. A nagy színpadon holnap 6:30-tól Bongor, majd 9:00-tól By Alex és a Slap koncertje látható majd. Nyár köszöntő sokadalom, ezekben az órákban Tiszaföldváron a főtéren, ahol este 8 órától fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének, Bélcesi Robertnek szerzői estje ma 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban. Ma van a sportok éjszakájait Szolnokon is, a Tiszaligetben és a Kossuth téren. Fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal várják az érdeklődőket 18 órától. Közösségi nap Rákóczi falván a Szabadság téren, holnap déltől bemutatókkal, este 8-tól pedig a Kávészünet zenekar fellépésével. És kedden indul a Tiszavirág Fesztivál Borházak utcájával, kézműves vásárral, Tiszavirág kerékpártúrával, foci VB parkkal és mozival a Versegi Parkban, ahol kedden este 9-től a Gríz látható majd. A park színpadon pedig majd fellép Gerendás Péter, a Maláta színpadon pedig a Rudán Joe Band többek között. Szerdán a parkmoziban este 9-től a Sztárom a párom látható, a park színpadon 20:15-től Lóci szólókoncert, a Maláta színpadon 19 órától Péterfi Bori and Love Band koncert látható majd, ezt követően pedig a Vibe Changers Lengyel Johannával, MC Kemonnal és Lil Frakkal kiegészülve, de este 7-től látható majd a Bakos Banda is. És jövő héten Kőrösi Mögy Fesztivál is lesz, Nagykörösön a Cifra kertben, pénteken Sterminskivel, Minával, Szecseivel és Jaminával, szombaton főzőversennyel, Chris Rudy élőkoncerttel és a Honey Beast koncertjével is. Droy és Ádámék egyik legjobb és az egyik első nagy sikerük, a Csapból is én folyok most, a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnoknál a hétvégén, a Szent István Tisza hídnál a 4-es úton teljes zárásra is számítani kell majd az éjszakai órákban. Emiatt a Kossuth teret továbbra is igénybe vehetik az autósok. A Tisza Virág Fesztivállal kapcsolatban is vannak korlátozások és forgalmi rendváltozás Szolnok belvárosában, úgyhogy körültekintőbben vezessenek és nem megszokásból. A 4-esen továbbá a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítés miatt van útszűkület. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Monornál az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton. Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszent Miklós összekötő úton is útépítés miatt kell figyelni. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Ugyancsak Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van. Én Fodor Attila vagyok, köszönöm szépen most a figyelmet. Gwen Stefani és Eve dalát még indítom a Rich Girls, hogy aztán passzoljam a mikrofont a Night Shift csapatának. Holnap azért jövök 3 után.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átalakítják a szakképzés irányítását. Drogdílereket fogtak Törökszent Miklóson. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Jurid oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
1: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hiába fogom ma is és holnap is este 8-tól Big Favit, amit a hétvégi házigazdát helyettesíteni. A mixekre kiszabott idő ugyanúgy 120 perc maradt ma is, meg holnap is, minden szombaton és vasárnap. Szóval ebben nem tudunk változtatni, mint ahogy abban sem, hogyha szombat, akkor hip-hop és R&B. 6-től 7-ig van a White Boy-jal, 7-től Slim Fittel, szombati rezidenséggel a lemezjátszók mögött.

és aki a Nightshift-tel, a Nightshift-es lemezmagasokkal, Nightshift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Nightshift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Nightshift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőségben felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk, fel 06 25 55 155, Viber és SMS szám, és infokukac@bestfmbudapest.hu, a

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék,

gyűrök az ábrázat. A meccset néztél éjszaka? Vagy mi volt? Na mindjárt jó van, kiderítjük, majd beszélünk erről is, meg egy csomó mindenről. Olyan sok mindenről azért nem, inkább zenéljünk, mint sem beszéljünk a következő órában is. Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Bestet. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendet tennének az aerollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, hulladékudvart működtetett a portáján egy gyöngyös oroszi férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmazott fel udvarán egy férfi gyöngyös orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Holnap változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hétfőn főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Majdnem meggyanúsítottalak, hogy azért vagy biztos ilyen fáradt, mert csütörtök óta nézed a futballvilágbajdokságot.
4: Hogy nem,
3: rájöttem, mint olyan vagy, mint a Churchill, az is mondta, hogy semmi sport. Mindezt úgy, hogy az egyik kezébe egy szivar, a másikban meg egy konyak.
4: Hát hogy ne, csak
3: na,
4: így.
3: Így. Na hát akkor hát, ha még belőled is lesz egyszer majd
4: valaki.
3: Angol államfő. Na egyelőre még a Slim Fit marad, ami azt jelenti, hogy a következő órában ő játszik hip-hopot, és áremít itt a Best Ten, a Night Shift második órájában.
4: Hello.

0: Slim Fit.
1: Én most csak hangosan gondolkodom, tehát még mielőtt bárki majd engem megvádolna bármivel.
2: Tehát nem Jay-Z-ről és Punjabi MC-ről.
1: Hát Punjabi MC-ről, hogy a Punjabi MC az vajon a, nem tudom, a szőrös férfi mellkasokra volt nagyon rákattam, vagy az ezredforduló környékén, vagy csak úgy simán az amerikai tévésorozatokra.
2: Az indiaiak köztudottan nem szőrösek.
1: Hát akkor azért lehet, hogy ezért volt neki annyira szimpatikus, mert hogy, ugye hát ezt már mindenki tudja, hogy a Punjabi MC Mundiantu Bakke, az ugye Knight Rider.
2: Így van, így van, így van.
1: Te maradj a kocsiban, és a
2: így van, így van.
1: Michael, David Hasselhoff, igen, és a többi, és a többi. De már előtte, az előző albumára, amiből egyiket a 20 legalább,
2: igen.
1: Ő a Magnum című tévésorozatnak a főcímzenét ugyanilyen bangrába feldolgozta. Hát az is tudjuk, azért Tom Selleck is ott azért el volt látva azért szőrileg.
2: Világ életében.
1: Igen, a bajszos ékrém, ugye, Thomas Magnum. Na, Slim Fit a lemezjátszó.
2: Hagyja, menjél
1: haza. Úgy, na, Slim Fit a lemezjátszó.

0: Slim Fit. Jay-Z szülőnappal? Mi van? Mindenben benne van a Jay-Z.
1: Ebben mikor volt? Ja, hogy az előzőben.
0: Jó reggelt kívánok! Szerintem te mégiscsak a foci VB-t nézes tikkában, vagy valami helyen vagy csúszva.
1: Csekettőt.
0: Cseke Katinka, az egy nagy narancsszínű. Na, egy elérhetőség pakkot légy szíves, dobjál ide az
1: asztalra. www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per DJ Slim Fit Hun.
0: Jó van. YouTube elfelejtve. Jó van, nagyon helyes.
1: És most a Facebook is erősödik. Nagy erőkkel.
0: Miért oda mit csinálsz?
1: Semmit. Oda posztolom, hogy hol voltam mondjuk most csütörtökön, meg majd jövő hét után hova megyek.
0: Pest?
1: Igen.
0: Jó, azért nagy vonalakba körbeírhatod.
1: Nem, Buda igazából.
0: Jó.
1: És ahol a Rio meg a Zöldpardon volt, így van. Csak mégsem.
0: Petőfi hit,

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Tehát akkor Kelly Rowland hiába kapacitál, akkor ma nincs work.
2: Így van.
1: Jövő héten? Se nagyon?
2: Jövő héten koncertre megyünk.
1: Helyes. Mikor?
2: Szombaton.
1: De előtte ugye idez.
2: Így van.
1: Nagyon helyes. Jó van akkor. Szabikám,
2: vagy
1: köszönjük.
2: Vagy majd onnan megcsinálom távolba, mentálisan.
1: Igen.
2: Mentalistásan.
1: Nem akarsz élőben mixeket eladni neked. Vagy hogy is volt az a Star Wars-a. Jó, Szabi, akkor ezt nagyon szépen köszönjük. Jövő szombaton pedig várunk vissza.
2: Így, így. Csáó, csáó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Változékony nyári időben lehet részünk. Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Megünnepelték a brit király születésnapját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarokra figyelmeztet a Hungaromet. A viharokat holnap a délnyugati ország részben erős vagy viharos szellőkések, jégeső és helyenként jelentős mennyiségű csapadék kísérheti. Somogy és Baranya vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, ahol akár 2 cm-nél nagyobb jég és felhőszakadás is előfordulhat. A Dunántúl többi részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekült tábor létrehozását tervezték volna. A volt kormány fő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. Újra választotta elnökének Orbán Viktort a Fidesz kongresszusa. A pártelnök egyedüli jelöltként indult a tisztségért. A szavazás előtti beszédében a választási vereség okait elemezve kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a külföldről vezérelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak az eredményben. Orbán Viktor egyúttal a Fidesz szervezeti megújítását is bejelentette. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A lányoké lesz a főszerep a következő óra elején, és itt nem csak arra gondolok, hogy hölgy előadók jönnek egymás után, de hát itt lesz a Spice Girls, a Spice Up Your Life-val, rögtön utána jön Beyoncé a Naughty Girl-lel, és utána pedig a balatoni lány, Szikora Robertnek és a Walmart-nak köszönhetően, Király Viktor pedig a Fire-vel indítja ezt az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

De ezt nekem a legjobb zenék nem Sunshine, mint napsütés, hanem Sun Chime, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt velem a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, Sunshine. Ez jön itt a Best Step a legjobb zenék között.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A most érkező dal eredetiét, Patrice Rushen 1983-as Forget Me Not című dalát. Annó még Grammy-díjra is jelölték, akkor az a dal nem nyert, csak pár évvel később ebben a formában. Will Smithnek köszönhetően érkezik a Man in Black itt a Best FM.

Ezt a a legjobb zenék. Eric Prydz vagy Eric Prydz? Tettem fel neki a kérdést a szép emlékű Flirt Disco WC-ben, mert csak oda tudtunk elvonulni, interjút készíteni, úgyhogy a hátul már zajló bulin ne hallatszódjon bele az interjúba, és akkor mondta, hogy Eric Prydz, mert tehát egy svéd úriemberről van szó, aki egyébként meglepően jól beszél magyarul, mert hogy éveken keresztül Budapesten lakott, az akkori barátnő ugyanis állatorvosi egyetemre járt, úgyhogy nem véletlenül voltak neki olyan dalcímei, mint például, hogy Murányi, mert hogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Átalakítják a szakképzés irányítását, digitális segítség a szőlős gazdáknak, új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabuc elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
1: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelő bázisa. Holnap változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hétfőn főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A szerelem határozza majd meg leginkább a következő órát itt a Bestet, bár ha jobban belegondolok, mikor nem a szerelem határozza meg a dolgokat. 9 és 10 óra között jön majd a Just a Little More Love, David Guettának köszönhetően. Itt lesz a Csak azért is szerelem az Art Avenue-tól, és a legelején is Sexy Love-ozunk egyet Néóval.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. David Guetta tegnap előtt is, és tegnap is Párizs és Franciaország legnagyobb stadionjában, a Stade de France-ban zenélt Monolith elnevezésű világkörüli turnéjának keretein belül. Tegnap előtt is, és tegnap is, és hát mára is az összes jegy elkelt. Vagyis esténként közel 80 ezer embernek zenélt. Nem idegen tőle ez a helyszín, hiszen 2016-ban a Futball Európa-bajnokság nyitó és záró ünnepségén is fellépett már ebben a stadionban.

Best FM a legjobb zenék, semmivel sem lesz a holnapi nap másabb, mint a mai. Úgyhogy akinek a mai tetszett, az örülhet, mert akkor holnap lehet ebből repetázni. Én azért mondjuk így júni 13-14 magasságára ennél egy picit jobb időt képzeltem el. Holnap 27 fokos nappali maximumra lehet számítani, meg arra, hogy bármikor elállhatunk, mert hogy zápor zivatar bárhol bármikor kialakulhat.

Rest FM, a legjobb zenék. Volt persze a Walkman meg a Discman, de hát azért a hordozható zene lejátszás mégiscsak az Apple iPodja forradalmasította, amikor 2001. augusztusában piacra dobták. Az iPod már hivatalosan nincs, viszont ez a dal, ez még mind a mai napig egy igazi klubklasszikusnak számít, és hogy mi a kapocs a kettő között? Hát, hogy a világ leges-legelső iPodján ez volt az első dal, amit lejátszottak. Jön Spiller és a Groove Jet.

Rest FM a legjobb zenék. A basszusmenet megmaradt, a refrének megmaradtak, viszont a verzéket Coolio kicserélte, úgyhogy a Cool and the Gang 1979-es kellemes szerelmes számából így lett egy nagyon komoly kampánydal. Az AIDS és más nemi betegségek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a dalban. Coolio érkezik a Too Hot. Every

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Rendet tennének az e-rollerek körül, visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, szabadidősport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitás és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladék udvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei és előadói érkeznek 10 és 11 óra között is itt a Besten. Szóval a B betűsök azok nem B kategóriások, csak tényleg így jött most össze, hogy Berecki, Black Eyed Peas és Bermuda. Egymás után a legelején meg Britney Spears, a Stronger Rap.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Anneli Emma Gordon, brit énekesnő és dalszövegíró. Többek között Wickfieldnek is írt dalokat, hogy vajon a Saturday Night-hoz van-e köze, azt nem tudjuk, de az egészen biztos, hogy a Corona Rhythm of the Night című dalának szövegét részben ő írta. És hát persze a saját dalaiért is ő maga a felelős. Anneli Emma Gordon, a nagyvilág csak Anne Lee-ként ismeri. Ő jön most a Two Times, alitt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szerencsére én még a megboldogult Maxi Jazz-zel láttam a Faithless-t élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Faithless, szóval Step 2.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Egy nappal sikerült elkerülni a péntek 13-át, viszont akinek ez a mai szombat 13-a sem úgy sikerült, ahogy tervezte volna, ő valahogy még bírja ki ezt a 60 percet. Ennyi van már csak hátra a mai napból. Ebben az órában pedig jön majd a Soul to Soul, Gloria Estefan, Jennifer Lopez, illetve Justin Timberlake Timbalanddal és a Sexy Back-kel.
1: Ez a Night Shift a Best

Just FM. A legjobb zenék Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My

Aztán a legjobb zenék Baz Luhrmann második rendezésében, a Rómeó és Júliában a klasszikus történetet helyezte modern környezetbe. A Moulin Rouge esetében viszont modern dalokat hangszerelt át, hogy azok passzoljanak a századfordulós párizsi hangulathoz. Úgyhogy aki megnézi esetleg mostanában a Moulin Rouge-t, hallhatja benne majd a Nirvana-tól a Smells Like Teen Spirit-et, a Police-tól a Roxanne-t, vagy éppen Madonna-tól a Material Girl-t. A Lady Marmalade érkezik.

Best FM a legjobb zenék. Ennyi volt már a szombat, de holnap is hosszú napot nyomok, holnap is pihennék bikis, szóval minden úgy lesz, hogy hétköznap szokott lenni. 6-8-ig mixelünk, Chill Lounge és Deep House lesz majd, DJ Németi fog hozzám csatlakozni, és aztán maradok 8 után és egészen éjfélig a 90-es és a 2000-es évek felejtetetlen slágerével. Ennyi volt már a Night Shift, jövök Gloria Estefan, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.